0: Köszönöm szépen! Hammond orgonám, Tunkli Mihályt hallottátok!
1: Somos GinocchioRockstar.com, la primera radio rockera online de Chimbote.